0: És ezzel a mai műsornak a végére értünk. További kellemes vasárnapot kívánunk, és kérjük, legyenek velünk megint jövő vasárnap 8 órakor.
1: We hope you enjoyed today's program. Please tune again next Sunday at 8, and until then.